patinek morjanak, és ha már nem volt, van sziga vagy. Hát ez a még csak vagy a díjas színálnak. Vou fazer chorar a gente, né? Não vai ser a parte.